Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take a picture.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Trump nem enged, nem lehet Iránnak atomfegyvere. Békét és szeretetet kért a világnak a katolikus egyházfő. Komoly figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek bevonása. A település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új térfigyelő kamerákkal erősítik a közbiztonságot Egerben. Súlyos motorbaleset miatt teljes útlezárás volt érvényben a Mátrában. Biztonságosabb a Bölti. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új térfigyelő kamerákat szereltek fel a Sertekapu út és a 10-es Honvéd utca kereszteződésében Egerben, amivel tovább bővült a városi kamerahálózat. A jelenlegi zajló közbiztonsági fejlesztés első ütemében 33 új kamerát helyeznek ki 15 különböző helyszínre városszerte. Ebből 3 darab kifejezetten a Sertekapu környékén segíti majd a rend fenntartását. A beruházás az idén februárban elfogadott átfogó közbiztonsági csomag része, amelynek célja egy biztonságosabb, nyugodtabb városi környezet megteremtése a lakosság számára. A program keretében 20 millió forintos közvetlen támogatást biztosítanak a rendőrségnek, míg a helyi polgárőr szervezetek munkáját további 7,5 millió forinttal segítik a hatékonyabb közterületi jelenlét érdekében, közölte a városvezetés. Megtartotta 44. küldött gyűlését a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, ahol a küldöttek egybehangzóan kereskedelmi alelnöknek választották Zsámba Pétert, a Kóp Lőrinci ZRT vezérigazgatóját, még az elnökség új tagja Virág László a Plat 2003 Kft. Ügyvezetője lett. A rendezvényen elfogadták a kamara 2025-ös gazdasági beszámolóját és a 2026-ra vonatkozó szakmai terveket. A testületi ülés meghívott vendégeként Örökös Tóth István, a Hunor Magyar Űrhajós Program vezető mérnöke tartott előadást. A szakember részletesen bemutatta, hogy a hazai vállalkozások milyen innovatív fejlesztésekkel és termékekkel kapcsolódtak be az űrkutatásba, rávilágítva arra, hogy a szektor már nem csak a világcégek terepe. A kamara közölte, bíznak abban, hogy a jövőben a Hevesvár megyei cégek is aktív beszállítóivá válhatnak a folyamatosan fejlődő hazai űriparnak. Megrendezték az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program záró konferenciáját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI Líceumában. A rendezvényen az ösztöndíjat nyert tehetséges hallgatók, doktorjelöltek és fiatal kutatók mutatták be a tanév során elért tudományos eredményeiket. A résztvevőket Juhász Tibor tudományos rektor helyettes köszöntötte, aki kiemelte, hogy a konferencia a kutatói lét egyik legörömtelibb pillanata, hiszen lehetőséget ad az eszmecserére. Hozzátette, a hallgatók kiváló OTDK szereplései és a doktori iskolák sikerei is hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény ismét részt vehessen a programban. A rektor helyettes egyúttal bejelentette, hogy az egyetem saját forrásból létrehozta az Eszterházy Tudományos Kiválóság ösztöndíjat, amellyel idén már 3 további tehetséget támogatnak. Bújtor László egyetemi docens plenáris előadása után a tanácskozás több szekcióban, köztük történelmi, pszichológiai és természettudományi témákkal folytatódott, számolt be róla honlapján az intézmény. Rövid időre teljesen lezárják a nemrégiben felújított Cifrakapu utcát Egerben május 26-án kedden a délelőtti órákban. A város tájékoztatása szerint a korlátozásra a beruházás műszaki átadás átvételi folyamata miatt van szükség, amelynek részeként egy speciális mérőautó vizsgálja meg az új útburkolat egyenlőtlenségeit. A pontos és zavartalan mérések érdekében a forgalmat 2 alkalommal is teljesen leállítják majd az érintett szakaszon. A városvezetés azt javasolja az autósoknak, hogy a torlódások és az esetleges fennakadások elkerülése érdekében, aki teheti, válasszon alternatív útvonalat kedden délelőtt. A szakemberek előre is köszönik a közlekedők türelmét és megértését. Súlyos motorkerékpáros baleset miatt teljes szélességében le kellett zárni szombaton este a 24-es főutat a Mátrában, a Mátraháza és Parács-Sasvár közötti útszakaszon, tájékoztatott a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy kanyarban sodródott ki és ütközött neki a szalagkorlátnak a járművével egy motoros, aki a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre az ellátásához. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a hatóságok teljesen megállították a forgalmat az érintett hegyi szakaszon, ami miatt jelentős torlódás alakult ki mindkét irányban. Családi ház elektromos kapcsolószekrénye gyulladt ki és kapott lángra a Hevesvár megyei Verpeléten a Dimitrov úton. A tűz gyorsan tovább terjedt és mintegy 20 négyzetméteres területen az épület előtetőjét is megrongálta. A helyszínre elsőként a verpeléti önkéntes tűzoltók érkeztek meg, akiket az EGRI hivatásos egységek követtek, és a szakemberek közös erővel két vízsugárral fékezték meg a lángokat. A hatékony oltási munkálatok közben a tűzoltóknak meg kellett bontaniuk a tetőhéjazatot is, de az alapos vizsgálat megállapította, hogy a lángok az alsóbb részekről nem terjedtek át a fő tetőszerkezetre, így a ház lakható maradt, jelentette a katasztrófavédelem. Hivatalosan is bejelentette távozását Babinski Lara, az Eszterházi SC NB1B-s női kézilabda csapatának meghatározó játékosa. A klub honlapján megjelent búcsú interjúban a fiatal kézilabdázó köszönetet mondott az EGRI Egyetemi Együttesnél eltöltött emlékezetes időszakért, a szakmai stábnak a bizalomért, valamint a szurkolóknak a folyamatos és lelkes támogatásért. Lara kiemelte, hogy az Egerben töltött évek alatt mind játékosként, mind emberileg rengeteget fejlődött, és mindig jó szívvel fog visszagondolni a Líceum falai között elért közös sikerekre, valamint az összetartó közösségre. Az Eszterházi SC vezetése és nevelő testülete sok sikert kívánt a tehetséges sportoló jövőbeli pályafutásához és magánéletéhez, hangsúlyozva, hogy Egerben mindig szeretettel fogják visszavárni. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják. Mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert, sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
4: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készítalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: És most néhány szó az időjárásról. Több órára kisüt ma a nap, de Eger környékén időnként megnövekszik a felhőzet is, amiből helyenként előfordulhatnak futózáporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, a váltakozó irányú légmozgás enyhe marad, éjszaka 12 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik, holnap érhetjük el a csúcspontot, ekkor már 31 fokot is mérhetünk, aztán elér hozzánk egy hideg front, ami zivatarokkal hoz lehűlést.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a hosszú hétvége utolsó napját kezdjük meg közösen. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, május 25-e van, pünköst hétfő, a legjobb zenéket pedig természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Take That és Lulu közöse, a Relight My Fire, az óra elsője pedig Christina Aguilera-é.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ígértem, hogy jövök a mai reggel témáival, hát már el is árulom, hogy 7 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, és John Travoltával foglalkozunk, mert bizony-bizony ott volt a színész, és hogy mit kapott, azt is el fogom árulni. És 8 óra után Kylie Minogue jön, aki 40 éve van a zenei pályán, de hogy hogyan fogja ezt megünnepelni jövőre az énekesnő, azt is elárulom, és végül 9 óra után egy nagyon rövidke kis sportszínes jön, és a VB keretekkel foglalkozunk, mert bizony-bizony a szövetségi kapitányok kihirdették a válogatottaknak a kereteit, hogy kik lesznek ott a VB-n, hamarosan elárulom, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és

0: napindítás mellé. Egy rövid szünet, aztán folytatom is a Sugar Babes-szel. Jön majd az Overload, az ébredés és a napindítás mellé a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Bemutatták kutatási eredményeiket az EGRI Egyetem ösztöndíjasai. Távozik az Eszterházi SC-től Babinski Lara, 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Megrendezték az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program záró konferenciáját az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem EGRI Líceumában. A rendezvényen az ösztöndíjat nyert tehetséges hallgatók, doktorjelöltek és fiatal kutatók mutatták be a tanév során elért tudományos eredményeiket. A résztvevőket Juhász Tibor tudományos rektor helyettes köszöntötte, aki kiemelte, hogy a konferencia a kutatói lét egyik legörömtelibb pillanata. A rektor helyettes egyúttal bejelentette, hogy az egyetem saját forrásból létrehozta az Eszterházi Tudományos Kiválóság ösztöndíjat, amellyel idén már 3 további tehetséget támogatnak. Elhagyja az Eszterházi SC női kézilabda csapatát Babinski Lara, aki az EGRI Egyetemi Klub hivatalos felületén búcsúzott el a csapattársaktól és a szurkolóktól. A játékos hálás szavakkal emlékezett vissza a Hevesi Vármegye székhelyen töltött időszakra, ami elmondása szerint nagyban hozzájárult a szakmai fejlődéséhez. A klub vezetése köszönetet mondott a közös munkáért, és sok sikert kívánt a sportoló további karrieréhez. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Erősödik a felmelegedés Hevesben, de már érkezik a változás. A folytatásról a következő másodpercekben lesz szó. Több órára kisüt ma a nap, de Eger környékén időnként megnövekszik a felhőzet is, amiből helyenként előfordulhatnak futózáporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, a váltakozó irányú légmozgás enyhe marad, éjszaka 12 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik, holnap érhetjük el a csúcspontot, ekkor már 31 fokot is mérhetünk, aztán elér hozzánk egy hideg front, ami zivatarokkal hoz lehűlést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, folytatódik a ragyogó napos idő, bár néha megjelenhetnek felhők az égen, az ország túlnyomó részén száraz marad az idő. Elszórtan előfordulhat egy-egy egészen jelentéktelen futózápor, erre a legkisebb esély északnyugaton van. A csúcshőmérséklet délután 27 és 32 fok között alakul majd, szóval elő a napszemüvegekkel a mai napon, és használjuk ki még a hosszú hétvége utolsó napját, akár egy lazításra, napozásra a kertbe, erre buzdítok mindenkit, most pedig hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Black Eyed Peas, a Don't Lie On, meg most a Spike, jön a Respect!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig bekészítettem már a legjobb zenék mellett a nap első témáját. A Cannes-i filmfesztiválra látogatunk el, és a kalauzunk ezúttal John Travolta lesz, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg ahogy mondtam, a legjobb zenék is. Itt lesz velem a Salt and Pepper, ez már biztos, a Shuppa.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A magyar űrprogram gazdasági lehetőségeivel ismerkedtek a kamarai küldöttek. Kigyulladt egy családihez kapcsoló szekrénye Verpeléten, a légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Megtartott a 44. küldött gyűlését a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, ahol a küldöttek egybehangzóan kereskedelmi alelnöknek választották Zsámba Pétert, a Kóp Lőrinci ZRT vezérigazgatóját, még az elnökség új tagja Virág László, a Plat 2003 Kft. Ügyvezetője lett. A rendezvényen elfogadták a kamara 2025-ös gazdasági beszámolóját és a 2026-ra vonatkozó szakmai terveket. A testületi ülés meghívott vendégeként Örökös Tóth István, a Hunor Magyar űrhajós program vezető mérnöke tartott előadást. A szakember részletesen bemutatta, hogy a hazai vállalkozások milyen innovatív fejlesztésekkel és termékekkel kapcsolódtak be az űrkutatásba, rávilágítva arra, hogy a szektor már nem csak a világcégek terepe. A kamara közölte, bíznak abban, hogy a jövőben a Heves vármegyei cégek is aktív beszállítóivá válhatnak a folyamatosan fejlődő hazai űriparnak. Elektromos kapcsolószekrény és egy 20 négyzetméteres előtető égett egy verpeléti családi háznál a Dimitrov úton. A tüzet a helyi önkéntes és az EGRI hivatásos tűzoltók két vízsugárral folytották el. A tető megbontása után a szakemberek megállapították, hogy a lángok nem veszélyeztették a főszerkezetet, jelentette a katasztrófavédelem. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Több órára kisüt ma a nap, de Eger környékén időnként megnövekszik a felhőzet is, amiből helyenként előfordulhatnak futózáporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, a váltakozó irányú légmozgás enyhe marad. Éjszaka 12 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik, holnap érhetjük el a csúcspontot, ekkor már 31 fokot is mérhetünk, aztán elér hozzánk egy hideg front, ami zivatarokkal hoz lehűlést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Meglepetés érte a Cannes Filmfesztiválon John Travoltát. Jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25-e van, a pünköst hétfője, úgyhogy a hosszú hétvége utolsó napját üljük. De itt vannak a legjobb zenék is, hogy megadják a kedvet a mai nap elkezdéséhez. Mark Ronsonnal és Amy Winehouse-zal indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék meglepetésszerűen tiszteletbeli aranypálmát vehetett. Tehát John Travolta a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat péntek este élete első saját rendezésének díszbemutatója után adta át a fesztivál művészeti igazgatója. A láthatóan meghatódott sztár úgy fogalmazott, számára ez a kitüntetés még az Oscar-díjat is felülmúlta. A mostani életműdéi egy páratlan évtizedeken és műfajokon átívelő karrier méltó megkoronázás. Gratulálunk John Travoltának az életműdíjhoz, a legjobb zenéket pedig hozom, hogy jól induljon a reggel, az ébredés és a napindítás mellé például érkezik majd a Backstreet Boys, na meg Prince, a The Greatest Romance Ever Sold-al most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, Gwen Stefani hangja volt a No Doubt zenekarban, a Hey Baby-vel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 25 van, pünköst hétfő, munkaszüneti nap, az Orbánok, a névnaposok, Isten értesse őket. A mai napon van Afrika napja, és a legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. A rövid szünet után indítom majd a Five-nak a sikerét, a Keep on Moving-gal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új térfigyelő kamerákkal erősítik a közbiztonságot Egerben. Súlyos motorbaleset miatt teljes útlezárás volt érvényben a Mátrában. Biztonságosabb a Bölti. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új térfigyelő kamerákat szereltek fel a Sertekapu út és a 10-es Honvéd utca kereszteződésében Egerben, amivel tovább bővült a városi kamerahálózat. A jelenlegi zajló közbiztonsági fejlesztés első ütemében 33 új kamerát helyeznek ki 15 különböző helyszínre városszerte. Ebből 3 darab kifejezetten a Sertekapu környékén segíti majd a rend fenntartását. A program keretében 20 millió forintos közvetlen támogatást biztosítanak a rendőrségnek, míg a helyi polgárőr szervezetek munkáját további 7,5 millió forinttal segítik a hatékonyabb közterületi jelenlét érdekében, közölte a városvezetés. Súlyos motorkerékpáros baleset miatt teljes szélességében le kellett zárni szombaton este a 24-es főutat a Mátrában, a Mátraháza és Parács-Sasvár közötti útszakaszon, tájékoztatott a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy kanyarban sodródott ki és ütközött neki a szalagkorlátnak a járművével egy motoros, aki a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre az ellátásához. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a hatóságok teljesen megállították a forgalmat az érintett hegyi szakaszon, ami miatt jelentős torlódás alakult ki mindkét irányban. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik előzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az eset szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: És most néhány szó az időjárásról. Több órára kisüt ma a nap, de Eger környékén időnként megnövekszik a felhőzet is, amiből helyenként előfordulhatnak futózáporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, a váltakozó irányú légmozgás enyhe marad, éjszaka 12 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik, holnap érhetjük el a csúcspontot, ekkor már 31 fokot is mérhetünk, aztán elér hozzánk egy hideg front, ami zivatarokkal hoz lehűlést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Ákos és az ember maradj után jön egy csajszi, aki bizony a Spice Girls-ből lépett ki, és nem sokan lettek sikeresek énekes karrier szempontjából a csapat után. De neki sikerült, Jerry Halliwell-lel megyünk tovább. Ez most a Look At Me, itt a Best-en. Good

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra után ki fog derülni, hogy Kylie Minogue hogyan ünnepli azt, hogy 40 éve lesz majd a zeneipar élén, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Will Smith, a Wild Wild West-tel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Bemutatták kutatási eredményeiket az EGRI Egyetem ösztöndíjasai. Távozik az Esterházy SC-től Babinski Lara, 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Megrendezték az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program záró konferenciáját az Esterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI Líceumában. A rendezvényen az ösztöndíjat nyert tehetséges hallgatók, doktorjelöltek és fiatal kutatók mutatták be a tanév során elért tudományos eredményeiket. A résztvevőket Juhász Tibor tudományos rektor helyettes köszöntötte, aki kiemelte, hogy a konferencia a kutatói lét egyik legörömtelibb pillanata. A rektor helyettes egyúttal bejelentette, hogy az egyetem saját forrásból létrehozta az Esterházy Tudományos Kiválóság ösztöndíjat, amellyel idén már 3 további tehetséget támogatnak. Elhagyja az Esterházy SC női kézilabda csapatát Babinski Lara, aki az EGRI Egyetemi Klub hivatalos felületén búcsúzott el a csapattársaktól és a szurkolóktól. A játékos hálás szavakkal emlékezett vissza a Hevesi Vármegye székhelyen töltött időszakra, ami elmondása szerint nagyban hozzájárult a szakmai fejlődéséhez. A klub vezetések köszönetet mondott a közös munkáért, és sok sikert kívánt a sportoló további karrieréhez. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meséíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Erősödik a felmelegedés Hevesben, de már érkezik a változás. A folytatásról a következő másodpercekben lesz szó. Több órára kisüt ma a nap, de Eger környékén időnként megnövekszik a felhőzet is, amiből helyenként előfordulhatnak futózáporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, a váltakozó irányú légmozgás enyhe marad, éjszaka 12 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik, holnap érhetjük el a csúcspontot, ekkor már 31 fokot is mérhetünk, aztán elér hozzánk egy hideg front, ami zivatarokkal hoz lehűlést.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori pünköst, hétfő van, és a legjobb zenéket természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé. Britneyvel és Madonnával indulunk, a téma pedig ebben az órában Kylie Minogue lesz, ugyanis 40 éves jubileumra készül, de hogy mivel, azt is el fogom majd árulni.
0: Best FM.

A Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncertturnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Sok sikert kívánunk tehát Kylie Minogue-nak a jövő évéhez, és hát a turnéjához, meg hogy méltó módon ünnepelje meg tényleg ezt a csodás 40 évet. Most megyünk tovább a legjobb zenékkel, legalább olyan elsöprő energia van ebbe a dalba, mint Kylie Minogue-nak az egész karrierjébe. Király Viktor érkezik még hozzá Fire-rel, most ide a Bestre az ébredés és a napindítás.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt mindenkinek, Beyoncéval és a Hallóval ébredhettünk, május 25-e van, pünköst hétfő, a névnaposok az Orbánok, és ezen a napon van Afrika napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást, itt lesz például velem a Stakabu a Hírvigóval, hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A Magyar űrprogram gazdasági lehetőségeivel ismerkedtek a kamarai küldöttek. Kigyulladt egy családi ház kapcsoló szekrénye Verpeléten, a légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Megtartotta 44. küldött gyűlését a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, ahol a küldöttek egybehangzóan kereskedelmi alelnöknek választották Zsámba Pétert, a Kóp Lőrinci ZRT vezérigazgatóját, még az elnökség új tagja Virág László a Plat 2003 Kft. Ügyvezetője lett. A rendezvényen elfogadták a kamara 2025-ös gazdasági beszámolóját és a 2026-ra vonatkozó szakmai terveket. A testületi ülés meghívott vendégeként Örökös Tóth István, a Hunor Magyar űrhajós program vezetőmérnöke tartott előadást. A szakember részletesen bemutatta, hogy a hazai vállalkozások milyen innovatív fejlesztésekkel és termékekkel kapcsolódtak be az űrkutatásba, rávilágítva arra, hogy a szektor már nem csak a világcégek terepe. A kamara közölte, bíznak abban, hogy a jövőben a Hevesvár megyei cégek is aktív beszállítóivá válhatnak a folyamatosan fejlődő hazai űriparnak. Elektromos kapcsolószekrény és egy 20 négyzetméteres előtető égett egy verpeléti családi háznál a Dimitrov úton. A tüzet a helyi önkéntes és az EGRI hivatásos tűzoltók két vízsugárral folytották el. A tető megbontása után a szakemberek megállapították, hogy a lángok nem veszélyeztették a főszerkezetet, jelentette a katasztrófavédelem. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Több órára kisüt ma a nap, de Eger környékén időnként megnövekszik a felhőzet is, amiből helyenként előfordulhatnak futózáporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, a váltakozó irányú légmozgás enyhe marad, éjszaka 12 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik, holnap érhetjük el a csúcspontot, ekkor már 31 fokot is mérhetünk, aztán elér hozzánk egy hideg front, ami zivatarokkal hoz lehűlést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ragyogó napsütés a mai napon is folytatódik. 32 fokos csúcshőmérséklettel, úgyhogy nincs más dolog, mint félretenni a házi munkát. Ha már itt volt a hosszú hétvége és ez az utolsó napja, akkor ki kell használni, méghozzá azzal, hogy a szabad ég alá megyünk, felvesszük a napszemüveget és bekenjük magunkat napteljen, lazítunk és hallgatjuk mellette a legjobb zenéket. Most segélyekkel megyünk tovább és szól az Angel, lehet, hogy egy kicsit meg is hozza a kedvet ehhez a lazuláshoz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És mellette egy nagyon kis rövidke sportszínes fog következni, méghozzá foci VB-ről, ugyanis kihirdették a szövetségi kapitányok a válogatott kereteket, és bizony-bizony vannak meglepetések benne, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék 9 óra után is. Itt lesz például velem Prisi Tal, Joe, Marky Markkal közösen, szól majd a United.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új térfigyelő kamerákkal erősítik a közbiztonságot Egerben. Súlyos motorbaleset miatt teljes útlezárás volt érvényben a Mátrában. Biztonságos a Bubble Tea. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új térfigyelő kamerákat szereltek fel a Sertekapu út és a 10-es Honvéd utca kereszteződésében Egerben, amivel tovább bővült a városi kamerahálózat. A jelenlegi zajló közbiztonsági fejlesztés első ütemében 33 új kamerát helyeznek ki 15 különböző helyszínre városszerte. Ebből 3 darab kifejezetten a Sertekapu környékén segíti majd a rend fenntartását. A program keretében 20 millió forintos közvetlen támogatást biztosítanak a rendőrségnek, míg a helyi polgárőr szervezetek munkáját további 7,5 millió forinttal segítik a hatékonyabb közterületi jelenlét érdekében, közölte a városvezetés. Súlyos motorkerékpáros baleset miatt teljes szélességében le kellett zárni szombaton este a 24-es főutat a Mátrában, a Mátraháza és Parács-Sasvár közötti útszakaszon, tájékoztatott a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy kanyarban sodródott ki és ütközött neki a szalagkorlátnak a járművével egy motoros, aki a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre az ellátásához. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a hatóságok teljesen megállították a forgalmat az érintett hegyi szakaszon, ami miatt jelentős torlódás alakult ki mindkét irányban. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű Bubble Tea üdítő italok, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert, sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A Bubble Tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készít ahhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz fém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
1: És most néhány szó az időjárásról. Több órára kisüt ma a nap, de Eger környékén időnként megnövekszik a felhőzet is, amiből helyenként előfordulhatnak futózáporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, a váltakozó irányú légmozgás enyhe marad, éjszaka 12 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik, holnap érhetjük el a csúcspontot, ekkor már 31 fokot is mérhetünk, aztán elér hozzánk egy hideg front, ami zivatarokkal hoz lehűlést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És mellette csak egy perc erejéig ellátogatunk a foci VB-re, ugyanis megvannak a keretek, a szövetségi kapitányok kihirdették válogatottaknak a kereteit, és vannak benne meglepetések, jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori meghozza a kedvünket, például majd a Petsz & Small a Feel Good-dal, na meg most a Rasmus és az In The Shadows.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ahogy ígértem. 9 óra után mindig egy kicsi sportszíres, és a mai napon a foci VB-n lévő válogatott keretekkel fogunk foglalkozni, mert bizony-bizony vannak benne meglepetések. Kezdjük is Ancelottiéknál, méghozzá brazil válogatottnál, ahol olyan támadó került be a keretbe, akire egyáltalán nem számítottunk, nem más, mint Neymar. Ancelotti azt nyilatkozta Neymarral kapcsolatban, hogy akkor fog kezdeni, ha megérdemli, és azt az edzéseken kell kivívnia. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Brazíliában Neymar ott lesz a kezdő 11-be, vagy becseréli-e majd Ancelotti a VB-n. Valószínűleg ez lesz az utolsó VB-je, csak úgy, mint egyébként Messinek és Ronaldónak, tehát a két legnagyobbat is ebben a korszakban most fogjuk utoljára pályán látni, de hát ott lesz első bálozóként Yamal, és még nagyon sokan mások, és volt egy ilyen kis vita, hogy akik most újoncként lépnek a pályára, azoknak a mezükön külön valami lesz majd, egy ilyen kis motivum itt a mellkasukon, amit majd megnézhetünk, úgyhogy elméletileg Lamine Yamal ezt viselni fogja. Na de vissza a meglepetésekhez, és jön Nagelsmann kerete a német válogatottban, ott van Manuel Neuer. Ter Stegen kikerült, hatalmas nagy meglepetés, senki nem számított erre, ugyanis Manuel Neuer 2024-es EB után visszavonult. De úgy néz ki, hogy még van benne egy kör, és bizony-bizony itt van, de szerintem ez egyébként annak köszönhető, hogy Ter Stegen nincsen jó formában, és a tréner őt nem viszi magával. Úgyhogy erről ennyit, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Pets and Small a Feel Good-dal, most viszont a White Ant meghallgatjuk még. A Your Woman szól most itt a Best-en.

Pest FM a legjobb zenék. Ez volt a Pets and Small, a Feel Good-dal. Szép napot kívánok mindenkinek. Május 25-e van, pünköst hétfő, a névnaposok az Orbánok, Isten értesse őket. Ezen a napon van Afrika napja. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy jól teljen a hétvége hangulata így hétfőn, ugyanis a hosszú hétvége utolsó napján vagyunk, most George Michael-lel és a Faveless Go to the City-vel itt a Best-en. Like no other. Flawless.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, és a hétfői napon indítjuk a Best hétvége feelingjét, ugyanis jönnek a legjobb zenék, hogy kikapcsoljanak minket, mert hát a hosszú hétvége utolsó napját ezzel kell szerintem tölteni, na meg Janet Jacksonnal, ugyanis a következő órában itt lesz a Together Again-nál.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Bemutatták kutatási eredményeiket az Egri Egyetem ösztöndíjasai. Távozik az Eszterházi SC-től Babinski Lara, 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Megrendezték az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program záró konferenciáját az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Egri Líceumában. A rendezvényen az ösztöndíjat nyert tehetséges hallgatók, doktorjelöltek és fiatal kutatók mutatták be a tanév során elért tudományos eredményeiket. A résztvevőket Juhász Tibor tudományos rektor helyettes köszöntötte, aki kiemelte, hogy a konferencia a kutatói lét egyik legörömtelibb pillanata. A rektor helyettes egyúttal bejelentette, hogy az egyetem saját forrásból létrehozta az Eszterházi Tudományos Kiválóság ösztöndíjat, amellyel idén már 3 további tehetséget támogatnak. Elhagyja az Eszterházi SC női kézilabda csapatát Babinski Lara, aki az Egri Egyetemi Klub hivatalos felületén búcsúzott el a csapattársaktól és a szurkolóktól. A játékos hálás szavakkal emlékezett vissza a Hevesi vármegye székhelyen töltött időszakra, ami elmondása szerint nagyban hozzájárult a szakmai fejlődéséhez. A klub vezetése köszönetet mondott a közös munkáért, és sok sikert kívánt a sportoló további karrieréhez. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers- és meséíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
1: Erősödik a felmelegedés Hevesben, de már érkezik a változás. A folytatásról a következő másodpercekben lesz szó. Több órára kisüt ma a nap, de Eger környékén időnként megnövekszik a felhőzet is, amiből helyenként előfordulhatnak futózáporok. A hőmérséklet 30 fokon tetőzik, a váltakozó irányú légmozgás enyhe marad. Éjszaka 12 fokig hűl a levegő. A felmelegedés folytatódik, holnap érhetjük el a csúcspontot, ekkor már 31 fokot is mérhetünk, aztán elér hozzánk egy hideg front, ami zivatarokkal hoz lehűlést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a hosszú hétvége utolsó napjának délőttjét is együtt töltjük a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és meg lesz a nosztalgia hangulat méghozzá az Alcazarnak köszönhetően például. A This Is Me World Believe In-nel érkezik majd a csapat, az óra elsője pedig egy 2000-es, Néo és a Soul Sick lesz itt velünk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Baggy dolgozta át a Cosmix-el közösen az egyik régi sikerüket, a Kisvilágot, és a legjobb zenék természetesen a folytatásban is szólnak. Most jön egy olyan dal, ami megmutatja, hogy a stílusokat igenis lehet ötvözni. A komoly zenét a hip-hoppal, a Black Cat szól, és a Heartless most itt a Besten. Ezzel megyünk tovább.

0: Jazz FM a legjobb zenék, ez volt a Genesis sikere zseniálisan átdolgozva. A This Is We World Believe In az Alcazartól, a legjobb zenékkel pedig természetesen jövök még. Ebben az órában van még időnk, úgyhogy a 90-es évekből már biztos itt lesz velem például az Aqua és a Barbie Girl, viszont a folytatás majd Vanessa Cartoné lesz, a Thousand Miles-el érkezik majd a Choice.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: Örög a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen van még egy délelőtti óránk, amit megtöltöttem a legjobb zenékkel, és folytatódik a hétfői Best hétvége, mert hogy a hosszú hétvége utolsó napját üljük közösen, és a következő órába itt lesz például majd hangulatfelelősként Robbie Williams a The Road to the Mandalay-jel. Bam, bam, bam, bam,
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en. Ismét akcióznak az unokázós csalók, megbetegíti a fiatalokat a közösségi média. UVB veszély, felejtsék el már a napozást. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
1: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
0: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemisták csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Olyan vasárnap érzetünk van a mai napon, nem véletlenül, hisz a hosszú hétvége utolsó napját töltjük közösen. Ez pünköst hétfő, május 25. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és az utolsó közös óránknak neki is állunk. Jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem az Ace of Base a Cruel Summerrel, az óra elsője pedig Martin Solvay-é. Ez a Rocky Music.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A következő zene, amilyen langyosan indul, annyira fog bekeményedni, és meghozza majd a kedvünket. A Jamiroquai jön, méghozzá az egyik legnagyobb sikerükkel. Ez a Quintet Heat itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Ace of Base és a Cruel Summer. Szép napot kívánok mindenkinek. Május 25 van, pünköst hétfő, az Orbánok a névnaposok, Isten értesse őket. Ezen a napon egyébként egy kontinens ünnepel, mert hogy Afrika napja van, a legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom majd. Szuper, hogy így egy nappal tovább tart a hétvége, úgyhogy ezt a jó hangulatot Pitbull is meg fogja hozni nekünk, méghozzá az I Know You Want Me-vel hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, cata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt James Morrison's a You Give Me Something-gal, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis B. Német Dia érkezik ide a stúdióba, ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig, este 6 órakor pedig mixben jönnek szokás szerint a Night Shift-ben az első két órájában. Hétfő van, úgyhogy a klasszik terítéken Whiteboy mellé Lauer érkezik majd. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy mindenkinek legyen szép délutánja, élvezze ki a hosszú hétvége utolsó napját, utoljára az Oliver from the Earth-t indítom. Ez a világ az enyém itt a Besten. Viszhall!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Milliókat gyötörhet itthon a néma gyilkos, javult a helyzet, de így is súlyos pénzeket hajítunk a kukába. Titokban használják az MI-t a munkahelyeken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a környezet tudatos, takarékos megoldásokra. Részletek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől, Nemes Imrétől.
2: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Iskolák, közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. A magyar cégek döntő többsége 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Mostantól Béné Medi, a Majoros Rita majd picit pihen, én pedig addig is adom a legjobb zenéket. Érdemes maradni, hiszen ebben az órában például jön a Halott Pénz az Idővel, itt lesz Sasha is az I Feel Lonely-val, most pedig Mika áttörést hozó slágerével indítok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

Best of M, a legjobb zenék, a How Bizarre-ral folytatjuk az új-zélandi OMC legismertebb dalával, ami 1996-ban jelent meg, és világszerte hatalmas siker lett. Nagyon különleges hangzása van, hiszen hallhatunk benne popot, regit és hip-hopot is, ami ugye akkoriban nagyon frissnek számított. Egy furcsa, filmszerű történetet mesél el, amely tele van rejtélyes és szürreális elemekkel. A frontember Póli karizmatikus előadása nagyban hozzájárult a dal egyedi hangulatához. A How Bizarre sok ország sláger listáján az élre került, és máig a 90-es évek egyik ikonikus slágere lett. Ezt szól most.

parton át, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Stefán, a legjobb zenék útinfokkal megyünk tovább. Az M1-esen például Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányába egyébként a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt most útszükület van érvényben, úgyhogy ott is kell figyelni. Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták, a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik, Tata térségében pedig a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, ez okozza a lassulást, a forgalom sáv elhúzással most a külső és a leálló sávon halad. Ami pedig az M3-ast illeti, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között, a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nincs megállás a folytatásban, és a 90-es meg a 2000-es évek legnagyobb kedvenceit hallgatjuk. Most jönnek a hírek itt az egy óra, aztán érkezik hamarosan az Iron Man fia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Volt egy álmom, teljes egészében is meghallgatjuk, és a French Affair is velünk tart rögtön a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két nagy forgalmú vonalat újít fel a MÁV, változik a menetrend, csúcs döntés lesz a hétvégén Ferihegyen. Egyre kevésbé tartanak a magyarok az állásvesztéstől. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Hétvégén Bajnokok Ligája döntő Budapesten, ez megterheli Ferihegyet is. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására. A Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatóját Bárány Ákost hallják.
2: Csúcsdöntés lesz, 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, megerősített szolgálattal készülünk.
1: Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók, ez derült ki egy friss felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondják azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele vélekedik így. Ezzel együtt a felére olvadt azoknak a száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind cégük, mind pedig saját helyük stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában, műholdas megfigyeléssel, ellenőrzésekkel, súlyos büntetésekkel, 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják, aztán legelőket alakítsanak ki, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a széndioxid megkötésében. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok. Fátyolfelhők lesznek az égen. Előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk. 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kelemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Egy óra múlt néhány perccel a mikrofonnál most Béni Meddia. Indítsuk együtt a hetet a legjobb zenékkel. A My Heart Goes Boom-mal már folytatjuk is a délutánt. A French Affair egyik legismertebb Eurodance slágeréről van szó, amelyben franciául és angolul is énekelnek.
0: Best FM.

0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

0: indulok tovább.
1: Best FM a legjobb zenék, a Here Comes the Hot Stepperrel folytatjuk, ami egy 1994-ben megjelent dal, a jamaikai Inikamuse legnagyobb nemzetközi slágere, ami egyébként sokáig vezette az amerikai Billboard Hot 100 listát, és világszerte hatalmas siker lett. A Hot Stepper kifejezés egy magabiztos menő figurára utal. A dal a 90-es évek egyik ikonikus reggae dancehall crossover slágere maradt, ezt szól most.

0: FM, a legjobb zenék, autósok figyelem, az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Aztán az M5-ös Budapest felé Lajos Mizse elkerülő szakaszán a 74-es és a 72-es kilométer között aszfaltoznak a külső sáv zárásával, az M6-oson pedig Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdésza a kipart terület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósdért centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érnél egyébként a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Ért dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósdért centrum csomópontban lehet most a főváros felé vezető irányba felhajtani, úgyhogy óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Tudtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Szuper dalokkal folytatjuk a délutánt, érdemes maradni. Most jönnek a hírek itt a 2 óra, aztán énekel majd Justin Timberlake is. Jön a Rock Your Body és Fergie is. Perceken belül velünk tart. Tőle ezt hozom a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A némakor ellen kampányolnak. Történelmi eredmény a Szokka Európa bajnokságon. Nyári meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. Csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A némakor veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmód váltással. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. Emberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutotta a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A bronzmeccs hosszú ideig kiemelt küzdelmet hozott Szerbia ellen. A magyarok kapuját Szacskó László több nagy védéssel is megmentette. A hajrá azonban a szerbeké volt, akik két szabadrugásból eldöntötték a találkozót. Az érem ugyan elmaradt, de a negyedik hely minden idők legjobb magyar EB szereplését jelenti a Szokka történetében. Sok napsütésre készülhetünk, de főként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Elszórtan egy-egy zápor sem kizárt. A csúcsok 27 és 32 fok között lesznek majd. Késő estére 17 és 24 fok várható. Holnap is marad a nyárias idő, többfelé napos, száraz időre számíthatunk. 28-33 fokos maximumokkal. Szerdán már helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek 2 óra után, és ez még mindig a Best délután velem, Béni Mediával, és hamarosan Curtis-szel jön a Fehér Rózsa, aztán itt lesz Ákos is az Örvénnyel, most pedig Fergie-vel indítok, méghozzá egy 2007-es szerzeményével, ami az énekesnő érzelmesebb oldalát mutatja. Ez a Big Girls Don't Cry.
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, a Sing It Back, a Moloko egyik legismertebb dala, ami eredetileg 1998-ban jelent meg, de a Boris Dlugos által készített remix tette világsikerré, a száma house és elektronikus zene egyik ikonikus darabja lett, különösen ugye a klubkultúrában az énekesnő Rosin különleges szenvedélyes hangja erősen hozzájárul a dal egyedi hangulatához, egyszerre érzéki és hipnotikus, ami miatt bizony a DJ-k egyik kedvence lett világszerte. A Sing It Back máig a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik meghatározó dance slágere. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Az M7-esen nagyon kell figyelni, a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot. Az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja járható. Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. Kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Ami pedig az M0-ást illeti, a déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, a Soul Searcher, kísér bennünket a Feeling Love-val, és lesznek még hasonlóan nagy kedvencek a folytatásban is, érdemes maradni. Most jönnek a hírek, pár perc múlva, hiszen mindjárt 3 óra van, Rihanna pedig indítja is a következő órát a Pondery Play-el. Most pedig a Sziasztok lányokat hallgatjuk, ez a Szőke, a Best.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Új térfigyelő kamerákkal erősítik a közbiztonságot Egerben. Súlyos motorbaleset miatt teljes útlezárás volt érvényben a Mátrában. Biztonságos a Bubble Tea. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új térfigyelő kamerákat szereltek fel a Sertekapu út és a 10-es Honvéd utca kereszteződésében Egerben, amivel tovább bővült a városi kamerahálózat. A jelenlegi zajló közbiztonsági fejlesztés első ütemében 33 új kamerát helyeznek ki 15 különböző helyszínre városszerte. Ebből 3 darab kifejezetten a Sertekapu környékén segíti majd a rend fenntartását. A program keretében 20 millió forintos közvetlen támogatást biztosítanak a rendőrségnek, míg a helyi polgárőr szervezetek munkáját további 7,5 millió forinttal segítik a hatékonyabb közterületi jelenlét érdekében, közölte a városvezetés. Súlyos motorkerékpáros baleset miatt teljes szélességében le kellett zárni szombaton este a 24-es főutat a Mátrában, a Mátraháza és Parács-Sasvár közötti útszakaszon, tájékoztatott a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy kanyarban sodródott ki és ütközött neki a szalagkorlátnak a járművével egy motoros, aki a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre az ellátásához. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a hatóságok teljesen megállították a forgalmat az érintett hegyi szakaszon, ami miatt jelentős torlódás alakult ki mindkét irányban. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak, ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű Bubble Tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
3: A Bubble Tea egyik elegzetes összetevője a tápiókagyöngy alapját adó marióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az eset A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
2: És most néhány szó az időjárásról. Eger környékén csak néhány felhő van az égen, de még ebből előfordulhatnak futózáporok. 30 foknál nem mérhetünk melegebbet ma már, és ez nagyjából a csúcspontot is jelenti, holnap ennél már csak egy fokkal lesz magasabb a hőmérséklet, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okozhat. Ugyancsak kevés csapadékra számíthatunk, de a levegő több fokot lehűl. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. 30 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben, és magas az UV-sugárzás, csak óvatosan azoknak, akik kint vannak a szabadban. Tudom, van egy-két felhő, de azért jobb elővigyázatosnak lenni. Kezdünk, itt van Riana.
0: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 30-31 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. A legtöbb talán Szekszárd környékén van most, ahogy így rápillantottam a térképre. Ott 33 fok van, nagyon nagy eltérések nincsenek. Képzeljék el, hogy a Tiszántúlon nagyon sok helyen megdörrent az ég, mondtak már a csapadékot, de ezek csak száraz zivatarok, és tőlünk nagyon-nagyon messzire. Megnéztem elég sok előrejelző oldalt időjárás tekintetében. Vannak olyan helyek, ahol írják, hogy van egy kicsike kis százalék arra, hogy itt is kirobbannak ilyen futó záporok, zivatarok Egerben, Hevesvár megyében, de jelenleg még a környékünkön sincs, nagy-nagy környékünkön sincs csapadék, ettől függetlenül azért sosincs kizárva, igaz? Semmi. Vannak felhők az égbolton, én inkább ilyen fátyol felhőknek mondanám, ilyen bárány, fején kisebb kis felhők vannak most az égbolton. Az országban a verőfényes napsütés az a nyugati ország részben jellemző, itt nálunk pedig tényleg van és takar egy-két felhő. A takar szót pedig azért használom, mert jelen pillanatban is magas UV-indexsel számolhatunk, előbb vagy utóbb átmegyünk a mérsékeltbe, a mérsékeltben is kellene a nagyon fehér bőrűeknek védekezni. Az UV-sugárzás nagyon veszélyes dolog, és itt lesz velünk holnap, holnap után is, ez kedden és szerdán. Szerdán valami változás van készülőben, mind a két napon 30 fok és talán fölötte leszünk egy pár fokkal, tehát egy-két fokkal, úgy, mint a mai napon, viszont szerdán érkezik majd északnyugat felől egy ilyen záporosabb, zivatarosabb időszak. Ez az, ami visszahűti majd a levegőt, nem fogunk megfagyni, 25 fokot mondanak csütörtökre, és több helyen előfordulhat zivatar, zápor. Itt Heves vármegyében még nincs riasztás, viszont az országban már több vármegyére kiadták a csütörtöki napra. Ha a Tiszatóhoz készülnek, minden oké, minden tökély, holnap érdemes lesz már megnézni majd a vészjelzést, mert a holnapi napra nem csak itt nálunk, Egerben és a környéken, hanem a Tiszató környékére is nagyon erős szelet mondanak majd a déli időszakban. Most nincs viharjelzés, a Velencei tónál van, a Balatonnál nincs. Ezekre érdemes rápillantani, hogyha valaki szeretné megnézni, és hogyha már Tiszató, akkor 20-21 fokos most az élő Tiszának a vize a Tiszatónál. Jön a Honey Beast, előtte pedig itt van Kim Muzzle, nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, tartsanak velem!

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. Nem csak az szerepel a naptárban, hogy pünkösd napja a mai, hanem az is, hogy az Orbánok ünneplik a névnapjukat. Orbán a negyedik fagyos szent, név ünnepén viszont a néphit szerint kívánatos az eső, mert az ígér igazán jó termést. Ha Orbán nevet, a szőlő sír, ha sokat dörög, úgy jó. És említettem önöknek, hogy van dörgés rendesen Magyarországon. Igaz, hogy tőlünk egy picit távolabb, ez a Tisza környékén, inkább a Tiszántúlon, de úgy látszik, hogy azért itt van velünk ez a dörgés, és talán jó termés lesz, nem csak ott, hanem az egész országban is. Az Orbán egy latin eredetű név, az Urbanus névből jön, amely azonos szóból származó keresztnév, a jelentése városi, művelt, illedelmes, szellemes. A nevet viselők harcias, mindig az igazságot kereső emberek, a konfliktus helyzetet nem nagyon szeretik, de kezelni jól tudják. Ez jellemző az Orbánokra, a számmisztika szerint Bagita, Bársonyka, Bedecs, Bedő, Csatád, Gergely, Gergő, Gerő, Györe, György, Györk, Györke, Madlen, Madléna, Magda, Magdaléna, Magdó, Magdolna, Mahália, Márk, Márkus, Marléna, Megara, Szofi, Szófia, Urbána, Zsófi és Zsófia nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig, ők is névnaposok ma, május 25-én. A kutyusok közül a Bumeráng és az Infra nevűek, a cicák közül ugyancsak a Bumeráng és a Rumli nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Pocok nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, mi jellemző azokra az ikrekre, akik május 25-én születtek. Az erényeik, hogy kalandvágyó, kitartó és rendszeres emberek, a hibáik, hogy sokszor mogorvának tűnhetnek, bezárkóznak, és bátortalanok is. Az egészségi állapotuknál gyomor problémák, amelyek többször előfordulhatnak, szorongásos tünetek, ezt is írja a nagykönyv. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók, bármi is legyen, a tervező feladatok azok. Azok nagyon jól mennek nekik, ügyvédnek is kiválóak, akár csak sportolónak. Ez is itt áll a Mit üzen a születésnapod című nagykönyvben. Tényleg csak zanzásítva, tehát ennél jóval többet ír a könyv, de úgy gondoltam, hogy azért nézzük meg így is az ünnepelteket. És akkor kik a születésnaposok innen Egerből és a környékből? Barna Szandrát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, millió puszi neki, május 25-én született, akár csak Kanalas Mónika, neki is sok puszit küldünk, ma ünnepel Turiné Varga Judit is születésnapot, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, Tice Petinek is ma van a születésnapja, ő is május 25-én született, ma van Kaszavirágnak is a születésnapja, nagy-nagy ölelés neki is, akár csak Kis Gábornak, ő is születésnapos, és el ne felejtkezzünk Nagy Mónikáról, mert ő is május 25-ei. Hogyha kihagytam bárkit, 0620-355-65-55-ös küldjék el nekem neveket, információkat, üzeneteket, minden jöhet. És ha már annyira benne vannak, és úton vannak, akkor közlekedési információkat is nagyon szívesen veszek. Jön Nagy Bogi Dessel közösen, előtte pedig a Black Machine, itt a 100,7-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Palánta Börze lesz pénteken délután 3 órától este 6 óráig a civil közösségek házában. Bárki elviheti azokat a palántákat, amiknek már nem jutott hely a kertben, és elcserélheti más izgalmas fajtákra. Ilyenkor vannak zöldségek, dísznövények, fűszernövények, amelyeket akár már a hétvégén lehet is majd ültetni. A programot megtaláljuk a közösségi oldalon, vagy akár a viziteger.com oldalon is, Palánta Börze. Május 29-én pénteken délután 3 órától este 6 óráig a civil közösségek házában. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A Magyar űrprogram gazdasági lehetőségeivel ismerkedtek a kamarai küldöttek. Kigyulladt egy családihez kapcsoló szekrénye Verpeléten, a légirányításnak is ad feladatot a BL döntő. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, már is mondom a részleteket. Megtartotta 44. küldött gyűlését a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, ahol a küldöttek egybehangzóan kereskedelmi alelnöknek választották Zsámba Pétert, a Kóp Lőrinci ZRT vezérigazgatóját, még az elnökség új tagja Virág László a Plat 2003 Kft. Ügyvezetője lett. A rendezvényen elfogadták a kamara 2025-ös gazdasági beszámolóját és a 2026-ra vonatkozó szakmai terveket. A testületi ülés meghívott vendégeként Örökös Tóth István, a Hunor Magyar űrhajós program vezetőmérnöke tartott előadást. A szakember részletesen bemutatta, hogy a hazai vállalkozások milyen innovatív fejlesztésekkel és termékekkel kapcsolódtak be az űrkutatásba, rávilágítva arra, hogy a szektor már nem csak a világcégek terepe. A kamara közölte, bíznak abban, hogy a jövőben a Hevesvár megyei cégek is aktív beszállítóivá válhatnak a folyamatosan fejlődő hazai űriparnak. Elektromos kapcsolószekrény és egy 20 négyzetméteres előtető égett egy verpeléti családi háznál a Dimitrov úton. A tüzet a helyi önkéntes és az EGRI hivatásos tűzoltók két vízsugárral folytották el. A tető megbontása után a szakemberek megállapították, hogy a lángok nem veszélyeztették a főszerkezetet, jelentette a katasztrófavédelem. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA bajnokok ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére és a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eger környékén csak néhány felhő van az égen, de még ebből előfordulhatnak futózáporok. 30 foknál nem mérhetünk melegebbet ma már, és ez nagyjából a csúcspontot is jelenti, holnap ennél már csak egy fokkal lesz magasabb a hőmérséklet, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okozhat. Ugyancsak kevés csapadékra számíthatunk, de a levegő több fokot lehűl. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes napot mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Egyre kevesebb felhő van az égbolton, 31 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben, igyanak sok-sok folyadékot. Jön a Bieber's, elsőként pedig itt van a Maroon 5 és a Sugar, most a 100,7-en.
0: 100,7 Best

16 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Mérik a sebességet Kerecsend belterületén, a 3-as számú főúton, megnövekedett a forgalom, Szilvásváradról is nagyon sokan érkeznek erre felénk, Eger felé, tegnap például Bélapátfalván volt sebességmérés, lehet, hogy ma is van, tartsák be a megfelelő sebességkorlátokat, írjanak, hívjanak, ha van információjuk az utakról, 0620 355 65 55-ös, itt a Flip Desk.

16 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Ismét lakossági fórumot szerveznek itt Egerben a Ráczhegy közlekedési helyzetével kapcsolatban.

0: Miután az elmúlt időszakban több észrevétel és visszajelzés érkezett a városrész forgalmi problémáiról. A szervezők szerint sokan csak későn értesültek az áprilisi egyeztetésről, ezért van most az újabb alkalom, úgyhogy biztosítanak egyet a lakók számára. A fórumot június 5-én, jövő héten pénteken, délután 5 órától tartják a Balassi Bálint általános iskolában. A megbeszélésre minden érintettet várnak, különösen a Kertalja, Szalapart, Könyök, Ráchegy és Harangláb utcákban élők és dolgozók véleményére számítanak. A tervezett változások között szerepel több utca egyirányosítása, a mentő közlekedésének könnyítése, valamint hosszabb távon a Szalapart és a Kőkút utcák teljes felújítása is. A kezdeményezés célja, hogy mérsékeljék az utóbbi években jelentősen megnövekedett átmenő forgalmat, és biztonságosabbá, élhetőbbé tegyék a városrészt az ott élők számára. A szervezők arra kérik az érintetteket, hogy vegyenek részt a fórumon, osszák meg a tapasztalataikat, a javaslataikat a tervezett forgalmi változásokkal kapcsolatban. Június 5-én pénteken délután 5 órától lesz a fórum a Balassi Bálint általános iskolában. Jön a Jolanda Bikul itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Május utolsó vasárnapján, május 31-én Egervárosa ismét a gyermekeké lesz. Az egész napos program az Érsekkertben zajlik, ahol változatos és szórakoztató tevékenységekkel várják a látogatókat. Akadálypályák, ugrálóvárak, ügyességi játékok és interaktív gyermekelőadások biztosítják a folyamatos élményt, miközben a hangulatot vatta cukor felhők és vidám zene fokozza. A program célja, hogy a gyermekek számára élménydús, aktív és kreatív kikapcsolódást nyújtsanak, miközben a város központi részén minden korosztály számára vonzó, színes és élményekben gazdag környezetet teremtenek. A rendezvény egész napos, ingyenes szórakozási lehetőséget biztosít a látogatóknak. Programajánlót hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Bemutatták kutatási eredményeiket az EGRI Egyetem ösztöndíjasai. Távozik az Esterházy SC-től Babinski Lara, 10 éves az élelmiszerpazarlás elleni program. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Megrendezték az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj program záró konferenciáját az Esterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI Líceumában. A rendezvényen az ösztöndíjat nyert tehetséges hallgatók, doktorjelöltek és fiatal kutatók mutatták be a tanév során elért tudományos eredményeiket. A résztvevőket Juhász Tibor tudományos rektor helyettes köszöntötte, aki kiemelte, hogy a konferencia a kutatói lét egyik legörömtelibb pillanata. A rektor helyettes egyúttal bejelentette, hogy az egyetem saját forrásból létrehozta az Esterházy Tudományos Kiválóság ösztöndíjat, amellyel idén már 3 további tehetséget támogatnak. Elhagyja az Esterházy SC női kézilabda csapatát Babinski Lara, aki az EGRI Egyetemi Klub hivatalos felületén búcsúzott el a csapattársaktól és a szurkolóktól. A játékos hálás szavakkal emlékezett vissza a Hevesi Vármegye székhelyen töltött időszakra, ami elmondása szerint nagyban hozzájárult a szakmai fejlődéséhez. A klub vezetése köszönetet mondott a közös munkáért, és sok sikert kívánt a sportoló további karrieréhez. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
3: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
2: Erősödik a felmelegedés Hevesben, de már érkezik a változás. A folytatásról a következő másodpercekben lesz szó. Eger környékén csak néhány felhő van az égen, de még ebből előfordulhatnak futózáporok. 30 foknál nem mérhetünk melegebbet ma már, és ez nagyjából a csúcspontot is jelenti, holnap ennél már csak egy fokkal lesz magasabb a hőmérséklet, aztán szerdán elér bennünket egy hidegfront, ami zivatarokat okozhat. Ugyancsak kevés csapadékra számíthatunk, de a levegő több fokot lehűl. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, mérik a sebességet Kerecsend belterületén, a főúton. Ha bármilyen információjuk van, 0620 355 65 55-ös jön a jetlag, elsőként pedig egy remek páros, itt van Sompol és Dua Lipa.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Ismét elindult az év kerékpárútja szavazás, amelyben a bringások és a kirándulók dönthetik el, hogy melyik magyarországi útvonal nyerje el idén 2026-ban a címet. A kezdeményezésnek a célja, hogy bemutassa az ország legszebb, legbiztonságosabb és legélvezetesebb kerékpáros útvonalait, miközben népszerűsíti az aktív kikapcsolódást és a kerékpáros turizmust. Az elmúlt években csodaszép útvonalak nyertek, köztük volt például a Porosztó és Tiszafüred közötti kerékpáros hidak, mert többes számban kell, hogy megemlítsük, és most is lehet innen Heves vármegyéből egy csodaszép útvonal, ez pedig a Tarnamenti kerékpárút. A Mátra lábánál a hegység keleti határán fut a remek kerékpárút, az útvonalon örökség túra vezet végig, így a pecsételő füzet is része lehet a túra felszerelésnek. A középkori vár meglátogatása után sírokból indulva délnek veszük az irányt, akár találkozhatunk dínókkal is útközben. A túrát a Mátra panorámája kíséri végig. Szavazni június 2-áig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Nálunk pedig újból dalok jön Punjabi MC itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, hétfő van, klasszik house zenéket hallunk, kétszer egy óra mix, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Lauer Krisztiánnal. Én pedig megyek, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Európa bajnoki negyedik lett a kispályás labdarúgó válogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiunknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala elnöke.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Szépen kereshetnek a nyáron a diákmunkások. Átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta. És ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziát fizetniük. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutott a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Húsvét hétfő, pünköst hétfő, ünnepnap, munkaszüneti nap, lényegtelen, a hétfő az hétfő, és a hétfő, akkor Classic House. 120 percen keresztül a Night Shift legelején, 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től Lauer Christiannal, hétfőre zdessünk el a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: 0620-55-55-155, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehettek. Ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0620-55-55-155. info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Night Shift, itt minket, Night Shift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM Rádió Magyarország, szintén Facebookon és Instán, itt találtok meg minket.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És ahogy ezt már pénteken is mondtam, szépen keretbe foglaltuk ezt a hosszú hétvégét, hiszen Classic House-al indultunk pénteken a Night Shift Extra-ban, és a hosszú hétvége mai utolsó napját, a mai hétfőt is Classic House-zal zárjuk. Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött a következő órában, 7 és 8 óra között gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még félnek a mesterséges intelligenciától, jól fizet a nyári diák munka. Felújítások lassítják a vasutat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még tartanak a mesterséges intelligenciától, a magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem, ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használja munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede viszont azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Szépen kereshetnek a nyáron a diák munkások, átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziát fizetniük. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Holnaptól Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig a szakemberek. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron tart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Holnaptól ismét lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben, azonban az első hetek tapasztalatai alapján még változhat a rendszer. A főváros célja, hogy a rakpart a nyári időszakban közösségi térként is működjön a budapestiek számára. Napról napra melegebb lesz, elvétve lehet eső, zápor, a részleteket azonnal mondom. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Komoly fennakadások a kelenföldi mozdonytűz miatt. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet a pápa. A hoki válogatott kikapott az amerikaiaktól. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly fennakadást okozott a délutáni mozdonytűz Kelenföldön. A MÁV szerint a helyreállítás akár éjszakáig is elhúzódhat. A győri, a székesfehérvári, a balatoni és a pécsi vonalakon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidített útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Több vonat csak részszakaszon jár, egyes járatokat pótlóbuszok helyettesítenek. A vasúti jegyeket számos BKK járaton, metrón, villamoson és volánbuszon is elfogadják. A MÁV azt is jelezte, a fennakadás idején több járat helyjegy nélkül is használható. A mesterséges intelligencia korának veszélyeire figyelmeztetett 14. Leó pápa. A Vatikánban bemutatott új enciklikájában arról beszélt, ha a technológia gyengíti az emberek kritikus gondolkodását, az hosszú távon a békét is veszélyeztetheti. A katolikus egyház fő szerint különösen aggasztóak azok az egyre önállóbb rendszerek, amelyek emberi kontroll nélkül működhetnek, vagy akár befolyásolhatják a munkához, egészségügyhöz és más alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A pápa úgy fogalmazott, az új technológiák mellett a felelősség és az emberi döntések szerepe sem tűnhet el. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és széndioxid megkötésében. Ugyan vereséget szenvedett a magyar jégkorong válogatott a címvédő Egyesült Államoktól, de ismét megmutatta a karakterét a svájci világbajnok. A már biztosan bennmaradó csapat 7-3-ra kikapott, de a záró harmadban bátran és eredményesen hokizott. Erdélyi Csanád 2 gólt szerzett, Tornyai Gábor is betalált, miközben az amerikaiaknál több sztárjátékos is villogott. A mieink számára holnap jön az utolsó VB meccs, a magyar válogatott Lettország ellen zárja a tornát, a rivális még a negyed döntős helyért küzdött. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Remélem, mindenki kibulizta magát a háromnapos hosszú hétvége alatt. Nem akarok ünneprontó lenni, de holnap kedd minden visszatér a régi kerékvágásba. Úgyhogy egy picikét jöjjünk le a pörgésről, próbáljunk meg elcsendesedni. Mi is ehhez nyújtunk majd némi segítséget. A Soul to Soul-al és a Get a Life-val, a For the Coast-al és az Ain't No Sunshine-al, illetve a Black Eyed Peas-al és a Barry's dalával.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Mi itt Magyarországon nagyon-nagyon szeretjük, és persze ismerjük is az Allianz Ethnic munkásságát. Nagy kérdés az, hogy vajon a franciák mennyire lesznek majd meglepődve, amikor a Puskásban a BL döntő előtt felcsendül ez a dal, mert én ezt játszani fogom a 100%. No Limits, ezért kezdek itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 16 dal, a sorrendben 15. nagy lemezről, ami július 3-án jelenik majd meg. Meg lennék lepve, hogyha ehhez kapcsolódóan ne indulna majd valamikor mondjuk 27 magasságában egy világ körüli turné. Confessions 2, ez már nem csak a munka cím, ez lett a hivatalos cím is. Természetesen Madonnáról van szó, akinek 8. albumáról a 2000-ben megjelent Music címűről érkezik már is a címadó kislemez, a Music itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kelenföldi mozdony tűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök. Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kelenföldi mozdonytűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő beszélt arról is, hogy az uniós forrásokról szóló tárgyalások kulcsfontosságú szakaszba érkeztek. A tervek között új vonatok és hévek beszerzése, bérlakás programok és energetikai fejlesztések is szerepelnek. Hozzátette, gyermeknap alkalmából a gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok előtt is megnyitják a karmelita épületét. Megindult a vasúti forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elszállították a korábban kigyulladt mozdonyt. A MÁV szerint fokozatosan csökkennek a késések, és reggelre helyreállhat a menetrend a győri, balatoni, pécsi és székesfehérvári vonalakon. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfűre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ez a május 25-i dátum, ez mindig eléggé kifis. Egyrészt ma van a nemzetközi törülköző nap. Douglas Adams, Galaxis Zsuti Kalaus toposoknak tessék el olvasni, alapű. Másrészt 49 évvel ezelőtt, 77-ben ezen a napon mutatták be a Star Wars első részét, a műgyát a 4. rész. Mi lesz itt jövőre az 50. évfordulón?
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, a hosszú hétvégének vége, viszont a nyárias időjárás az marad. Sőt, ez már nem is nyárias időjárás, ez már nyár. Az volt ma, és az lesz holnap is. Sőt, holnap még melegebb lesz, még a szél sem fog belezavarni ebbe az egészbe, úgyhogy ennek köszönhetően úgy tessék készülni, hogy magas UVB sugárzás várható.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarországon egyre optimistábbak a munkavállalók. Mérsékelték az őserdő pusztulását Brazíliában. Folyamatosan melegszik az idő, eső, zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók. Ez derült ki egy felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cége, mind pedig a saját helye stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi erdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakori ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonász vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy eladják azokat, hogy aztán legelőket alakítsanak ki a helyükön, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és a széndioxid megkötésében. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Lemond a Magyar Tenisz Szövetség éléről Lázár János. A szervezet tájékoztatása szerint a jelenlegi elnök május 29-i hatállyal távozik posztjáról, erről levélben értesítette a tagszervezeteket. Lázár János közölte a szövetség vezetését még 2020-ban elsősorban válságkezelési feladatként vállalta el, és úgy látja, sikerült stabilabb működést kialakítani. Kiemelte, az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az utánpótlás és szabadidős amatőr tenisz program. A döntés után tisztújító közgyűlést hívnak össze. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az előttünk álló hétvége nagy kérdése ugye pedig az lesz majd szombaton, hogy Arsenal vagy Paris Saint-Germain. Kiknek jön ki majd jobban a lépés a Puskásban? Az angoloknak vagy a franciáknak? Egy biztos, mi most a következő óra egy picikét a franciák felé hajlunk. David Guetta, Just a Little More Love, illetve Mojo Chillin nem sokára.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szombaton BL döntő a Puskásban, gondolom ezt mindenki tudja jól, mint ahogy azt is, hogy ennek köszönhetően rengeteg lezárás lesz csütörtök, péntek, szombat magasságától, de vannak olyan korlátozások, amelyek már napok óta élnek. Ilyen például az Olof Palme sétány, a Hősök tere és a Verun Angyalai utca között, a Hősök terénél az Állatkerti körút és a Dózsa György út közötti szakasz, illetve az Állatkerti körút a Hundák Károly út felől a Hősök tere irányába.

Best FM a legjobb zenék, aki Horvátországban, egészen pontosan Splitben nyaral majd idén. Mindenféleképpen látogasson el a Mistral Beach klubba, hogyha teheti, pláne akkor, hogyha Tom Novi zenél ott, már pedig ő ott rezidencia jellege, minden héten megtalálható lesz egyszer a lemezjátszók mögött. Jön

a legjobb zenék, hogyha bárki abban reménykedett volna, hogy igazi franciaként, lokál patrióta, párizsi lakosként David Guetta majd feltűnik a BL döntőn a Puskásban, nem fog. Aznap este ugyanis Las Vegasban fog majd játszani. Jön a Just a Little More Love, itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És ha már pünkösd, amit a köznyelv pünkösdi királyságnak szokott hívni, arra a popszakma azt a kifejezést használja, hogy One Hit Wonder, egyslágeres előadó. Na, ilyen nem lesz a mai utolsó órában. Csupa-csupa olyan előadó érkezik, akik a 90-es és a 2000-es években, sőt, még talán azóta is masszívan szállítják a legnagyobb slágereket.
1: Ez a Night Shift a Best

a legjobb zenék. Voltak olyan rossz indulatú pletykák még annó, hogy a Prodigy annyit jár már ide szerepelni Magyarországra, hogy valószínűleg bérelnek nekik egy nagyobb apartmant valahol a belvárosban, hogy ne kelljen ennyit utazgatniuk. Lenny Kravitz még ennyire azért nincs velük foglalkoztatva, de most már ő is egyre sűrűbben jön. Idén nyáron megint itt lesz Budapesten. Nálunk már most van itt a Flyaway-el.

Best FM, a legjobb zenék. Szombaton tartott egy kis élménybeszámolót a Sean Paul koncertről, Slim Fit, szombati rezidensünk. És hát elmondta, hogy az összes énekes, akivel korábban ő duettezett, az nyilván nem volt itt fizikailag a koncerten, csak bejátszották őket. Valószínűleg Timbaland esetében is ugyanez lesz majd a nyáron. Szóval Justin Timberlake-re ne is számítsunk élőben.

Best FM a legjobb zenék. Ha most tévé lennénk, akkor az előző dalban lehetett volna látni azt a hölgyet, akit a következő percekben hallani lehet. Janet Jackson egykori háttértáncos, a Jennifer Lopez jönni, meg megyek, ennyi volt már a Night Shift. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Téged a hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.